0: Radio Kalima.
1: En Radio Kalima suena Francesco Gabbani, Summer Funk.